0: Shalom, shalom, shalom. Amaji sobe basa Jofri, asige destai.
1: Kwanda nyon, komukto ene nyon elum ne sobe. Laitoriat ne gyan gipsun kutongwen, pawa nem nye, komukto ene net nyetetetak, pangan ete net kantul ngararan. Langatut koran nem nye, poronda ne inegen, nyamigay gilosun, yamigay gibingungwe. Damay nye, kwa amukumwa sige.